0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Pihlongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: zavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. X-I-L.
1: X-I-L.
0: Vagyis Xil.

0: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Cause there's no stress.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Homai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine.

száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitakyú Rádió.
3: A legjobb zenéket.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Józanel. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

Ellen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Klubrádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tud szubrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

a Bitang Jó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: 90-es.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna.

0: muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Hulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Bitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát meg járcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgő repet sarkú büdös szájú rittafokú csempeszobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajajaj, muchacho!

0: Rádió. A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

need you.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Bitangio Radio.
1: No, hát akkor újra egy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. Gyertek, imádkozzunk együtt. Csodaszép nyári nap van. Már most nincs az a 38-39 fok. Csak 36-37.

szépen lassan gyülekezünk, és ameddig kuporodtok egymás mellé, addig megnézzük, hogy kik is vannak velünk. Itt van az én drága maskurám, itt van velünk a Dutyi Dilink, velünk van a Csámpásozink, velünk van Nefertitink is, aki nem olyan régen érkezett. Van velünk két droid, illetve vannak még velem külsős hallgatók is, és hogy kik azok, rögtön mondom. Velünk van Becikénk, aki azt írja, hogy egy kicsit halk a mikim, picit arrébb mentem, most jó, nem mozog, ugye? Aztán érkezni fog hozzánk Petrusom is, és ha minden igaz, az ő párja is itt lesz vele. Tudja, hogy Wolfi is fog hallgatni, ha még nem hallgat, ha igen, akkor hello!

0: A mikrofonnál most Mókuska.
1: És időközben megérkezett az én másik felem is. Szia, szia! Csókoltatlak! És akkor csak vidámon. Szelevi!

Azt nem tudom, hogy a szomszéd mit csinál a szomszédba a WC-n. Azt viszont tudom, hogy mi a következő zenének a címe. I like it bad.

arra azért kíváncsi lennék, Maskur, hogyha kisbaltával álltál a mosógéped mellé, hogy vajon mit értél el vele? Ha oda suhintottál neki egyet, akkor tudja, hogy leállt. Hát, ha nem, akkor biztos, hogy ment tovább veled együtt. Amúgy nekem centrifugázni tud úgy a gépem, hogy közben kiszalad a fürdőszobából. Kellene alá valami pöcök.

És közben itt van az én Judit barátnőm is, szia, szia puszi neked, csojci! Azt írja, hallgatlak, érezd jó magad te is! Ő már itt a help helyett, zavarba gyűjtem loft, és a Holdon egy nagyon jó kis remixbe 2023-ból.

És közben megérkezett kedves Wolfi kollégám is, aki azt írja, hogy kellemes adást, Móguska. Köszönöm szépen nektek, jó zenehallgatást, puszi Deának!

egy nagyon jó kis zene, és közben rám is kata. Szia, Bea! Még nem köszöntem, de már egyszer igen. De tudod, azt szoktuk mondani, inkább kétszer, mint egyszer sem. Küldök egy kék farmer gatyót valakinek. Az egy kis barátnőmnek. Juditnak, aki itt van és hallgat, végre olyan régen voltál már amúgy tényleg, de tényleg? Az előadó nem lesz más, mint a Squeezer, és jön a Blue Jeans.

bizony, hogy jó csaj, de melléd nézett össze sem háromszor, szóval hagyjad. Legalábbis szerintem, de majd ő intéz. És akkor menjünk tovább. 90-es évek, továbbra is. Jöjjön Scatman World. Szóljon az én páromnak.

megfőzök, mert már főztem. Főztem máma nagyon finom húslevest, és hónap azt fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.

Csak szeretne főkóstoló lenni. Na de még csak nem is kiskukta. Mivel hogy nem főz, és nem áll oda senki mellé, így nem tud kóstolgatni sem. Van egy kis, ilyen gyenge kis próbálkozás a kóstolgatás felől, de

Ez már itt a Fun Factory, és a Pain, és közben nekem eszembe jutott egy kedves hallgatóm, aki nem más, mint Buli Király Gyula, és én őt nem láttam még sehol sem bejelentkezni, pedig ő mindig itt szokott lenni az adásommal, hogy gyorsan ránézek, merre van. És itt van, csak éppen nem ott, ahol szokott lenni, hanem Instagramon. Szia, jó adást kívánok, Buli van, itt írok, mert jó. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem.

2026. 8. 13-án névnaposunk van, méghozzá ma az ipolyok ünnepelgethetnek. Az ipoly egy görög eredetű név, a jelentése a lovakat kifogó. Kedves ipolyok, őszinte leszek, vagy inkább... Tudjátok, mit inkább hagyjuk? Hát én azt sem tudom, hogy az ipoly az női név, vagy férfi. A zene az viszont jó.

Csatikám azt írja, hogy Szentfalon, hogy van ilyen folyó is. Hát folyóról tudok, de hogy női név vagy férfi név, valaki nézzen utána. Hát nem maradjunk most már így.

Néztem gyorsan, méghozzá mindent is el tudok róla mondani. Az ipói név eredete görög, a jelentése a lovakat kifogó, a becézése ipó, ipóka, ipci, polyka, polyus. Az ipói névnapja március 10, március 20, augusztus 13. Az ipói név típusa férfi fiú név, elszóltan előforduló névről van szó. Úgyhogy köszönjük szépen, utána néztem magamnak.

Közben kaptunk még Atesztól is egy kis kiegészítést, az IPO egy régi magyar férfi név, bár nagyon ritka és leginkább a folyó neveként ismerjük, a név a görög Hippolytos névből származik. Köszönjük szépen!

Evet Herbie. It's a right time for mood.

Na és én közben, ami maskuránknak küldtem egy jó kis néger csókot. T-Choice, oké, kők vajon? Twist and Shout. Salt and Pepper 90-es évekből. Figyelj!

Mesterő Kata, hogy küldött nekem puszit, köszönöm szépen, nem lát. Vagyok vagy hány helyen, úgyhogy nem tudok mindenhova figyelni. Aki ott van a chatfalon, legyen szíves, ott a chatfalon küldje, ne privátba. Ezen kívül, az oldalon kívül még vagyok három helyen legalább.

Nézzétek, milyen szépen táncolok. A következő zene fog szólni Maskurának és az ő Joe-papájának, illetve mindenki Joe-papájának. Csak nekünk máshogy papa, neki meg a szíve papája, aki hátba vágja palacsintosütés közben. Most nem az a zene fog érkezni, de az is fog egyébként. Hogy tudjátok mit, érkezzen először a Maskurának a dala, aztán majd jön az a zene, amit én szeretnék neki küldeni.

egy nagyon kedves kis zenécske után, pedig akkor szóljon a zene tőlem a mi maskuránknak és az ő jópapájának. Nagyon szeretem zene. 1998-ból

És így a zene vége felé nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm a chatfalunkon kedves műsorvezető kollégámat, Wolfit. Szia! Itt is szia! Meg mindenhol is szia!

közben nézem, hogy Wolfi is írt az Ipolyról. Ő azt írta, hogy ő csak az Ipoly mozit ismeri Budapesten. Mindenki ismer valami Ipoly félét. Egy nagyon kis kedvenc zenét hallhattunk 1998-ban. No Tango Direno, most pedig. Hát ez is 90-es évekbeli zenem ez. Jaj, de nagyon oda teszi. Aha, ő lesz Scooter és a Move Your Ass. Microphone business, I've got one message for the next decade. Move your ass!

0: És most egy újabb óra, benne a legnagyobb slágerekkel.
1: És még maradunk most is a 90-es évekbeli zenéknél, ő már itt Brünken. A Kleine Satellit. A továbbiakban is mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, egészen 20 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik Géberen.

Közben Csatikántól elköszönök, szia Csajszim! Kívánok neked valamit, vagy valakit. Egy szellemfit, mit szólsz?

tartalmas palacsintát küldött a Hua Fing. Azt írja, hogy ez a maskurának a palacsintája. Honnan jó Isten, hogy minden étele így néz neki. Tartalmas, tartalmas. Ez biztos, hogy volt Blünken.

És apukámat is köszöntöm még egyszer. Téged az elején is köszöntöttelek, még nem voltál itt apukám. Úgy vagyok vele, hogy inkább kétszer, mint egyszer sem. Kaptam egy mókus szexet, ez megvan nekem. Mindjárt meg tudjátok, hogy tud örülni a mókuska.

Maria, Ave Maria, il voto blondi. És már becikém elküldte a Mókusz Szexent. Hát akkor miért ne? Hadd szóljon!

Egy szuper jó kis zene. Hát ez sem mostani, az biztos. Dulliról. Simogas napsugár.

De ilyen az élet, szeretlek téged. 19 óra 27 perckor megyünk tovább, hozom nektek dr. Albi bácsit. Közben Buli király Gyulán kírja, hogy rezza ő is. Remélem tetszik az adás nektek. Azt írja Buli király Gyulánk is, hogy igen, mint mindig tetszik. Köszönöm szépen, maradj velem te is.

0: Szóval, ahogy mondtam, érkezik közénk dr. Albi bácsi, aki megkérdez, hogy van láv, vagy nincs láv.
1: So Johnny, what you say? Why, rhythm wild.
0: Azt aztnak köszönöm szépen, remek adás feliratot, Kata pedig azt írja, hogy ezért kedvellek be a... Köszönöm szépen. És akkor, ha már itt tartunk, akkor 20-21-ig érkezik hozzátok Gébelen és a Tökesti Parti. Most pedig befogom, mert már nem tudnék beszélni sem egyébként. Mert ez bizony nagyon zene a 90-es évekből.

Han sa jag inte badogla med så jag där ke. Jag är mega sån där shit har gått ut. Mon kuskabo bara bujtas ördög. Han mind a hét. 19 óra 34 perc van. Obladi, oblada, végre nyár van. De jó lenne, ha ősz lenne. És én ezt nem csak ilyenkor mondom. Imádom az őszt.

0: Régen adtam már, most elhoztam újra. Nem megszokott tőlem az ilyen zene. De ezt, hogy szoktam mondani, nagyon-nagyon szeretem. Figyelj! Hogy is van az?
1: Amikor minden lángra kap! Gyere!
0: Gyertek, bitangyók! Szól a zene!
1: Jó a zene, táncoljunk!
0: Táncoljunk!

Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zene. Hát legalábbis nekem. Dúj, dúj, dúj, desudúj.

0: Amúgy én szeretem a fogyatékosokat, veled is milyen jól kijövök, te két lábon járó speciális balon. Amúgy...
1: Akkor nem ettem. Izudenszlenciám magas volt, 12 volt, égyem óra a cukrom. Égyem óra, 12 is fél volt. Égyem óra. Ha ettem volna egy kicsit, mennyi lett volna?

úgy látom, hogy Wolfi szeretne egy zenét meghallgatni. Azt ír, hogy jaj, csaj, akkor már a kisapámat is lenyomhattad volna, így amorra. Húha! Ennyire? Ennyire nagyon oda? Meg vissza? Figyelsz egy kicsit? Figyelj, figyelj! Hát tessék, kérdésre! Kisapám!

0: Drágáim, anya!
1: Na, egy csodálatos zene után. Amit Wolfi kért. Nagyon szívesen egyébként. Tudjátok, én minden hülyeségben benne vagyok. Megtudunk még valamit idénről.

üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.

Bizony elment a Tour de France, és közben nézem a csetet, azt írja a maskuránk, hogy elköszönök drága földikém, a teló nem bírja, puszi, köszi a szuper jó, addig jó pihit nektek, sziasztok, osztátok szét, szét van osztva az összes az enyém, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hát igen, van ez így, mikor még a teló se bírja a mókuskát. Tour de France és a repülők. A folytatásban pedig jön majd egy kis hip-hop boys, hiszen ma éjjel táncolnék. És úgy tényleg jó hangulatom. Hát táncolni azt nem nagyon bírnék. De ülve jobban táncolok, mint bárki állva.

És akkor eljött a búcsú pillanata. Mert ahogy láthatjátok, 19 óra 55 perc van. Hoppácska. Szóval én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm az elmúlt 2 órát, hogy itt volt velem, és ha minden igaz, jól érezte magát, legalábbis ebben bízok. És hogy kiktől búcsúzok, mindenkitől, aki itt volt, éppen ezért nem szoktam elsorolni még egyszer, hogy kik vannak itt, vagy kik voltak itt, mert többen már el is mentek. Wolfi azt írja, jó voltál, Mókuska. Gébelennek pedig jó adást kíván, nagyon szépen köszönöm, örülök neki, hogy te is itt voltál, és feljöttél a chatfalra. Mert ez a táncolj szép. Imádom zene. Közben pedig Instagramról is írnak, köszi az adás, szép estét, majd jó este, jó ét. Köszönöm szépen, hogy te is itt voltál velem, és mindenkinek köszönöm szépen. És akkor bizony csók a családnak hamarosan.

Búcsúzeném már fel is csendül. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát találtátok. Szép estét, jó éjszakát, csók a családnak, sziasztok!

mintovis citrom sudo joj. Kas bebe tā modu teikti kiškuča? Čukot čaladnok, ha kellek majd megtalálnak.

Meet with a kiss on you. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellett, majd megtalálnak. Sziasztok!

Remélem, tudtátok nézni a napfogyatkozást, és senki nem vakult meg a naptól. Én úgy néztem, hogy beolcsukva a szemem. Én nem tartottam akkora nagy attrakciónak, hiszen vissza lehet nézni az interneten, meg hát szerintem már láttunk ilyet, akár filmen is. Szerintem nagyobb élmény, amikor eléred a villamost és nem késed le. Tök esti parti itt a Bitangyú Rádióban, ebben az egy órában Gébelennel. És hát 1000 mérföld, 100 miles. Hamarosan én is ott vagyok a csevegő falon, gyertek!

És hogyha a közösségi oldal körültje vagy ott, vagy a Facebookon éjjel nappal, akkor ott is megtalálsz minket a Bitangyó Rádió néven, illetve a TikTokon is. Neked sok-sok oldalon, ha beírod az internetes keresőbe, vagy Bitangyó Rádió, meg fogja találni az oldalakat.

És mindjárt szerelem fog valamit csinálni, hiszen a következő felvétel címe a Love Will Never Dull. No Tire pörög majd itt a Beat Hangyó Rádióban. Jó szórakozás mindenkinek itthon és külföldön.

Na nézzük, kitáncol velünk itt a Vitagi Rádió Csevegő falán. Itt van velünk Wolfi, aztán Csámpás Rozi, Dutyi Dirie, Katókát látom még, és akár te is ott lehetsz, hogyha feljössz a Vitagi Rádió Csevegő falára, a weboldalon kattints a chat menüpontra.

És képzeljétek, én ma olvastam, hogy még nem múlt el a veszély, tovább apad a Duna, nem tudom, hogy hallottátok-e. Úgyhogy takarékoskodjon mindenki a vízzel.

Ez még a múlt héten, illetve az előtte lévő héten jó kis nóta lett volna, hiszen akkor éreztük valójában a hőséget. Feel the Heat, From the Heat nótája pörög. És hamarosan egy kis Manos Pariba, Luca Debonair és Scotty Boy rakta össze ezt a felvételt, elég jó sikerült, mindjárt meghalljuk.

Szóval egy kis Manos Paribas, Luca de Bonner és Scotty Boy notája, jön a ODX és a Light Up the Dance Floor című nota. Közben pedig Angliában nagyon meleg van, úgy olvasom a cseten.

Szóval kellemes afrikai időjárás van. Angliában híja volt, hogy nincs melege, csak 37 fok árnyékban. A jövő héten váltják a lovakat tevékre.

Táncolunk tovább, megállás nélkül itt a Bitangyó Rádióban, a Tökesti Partiban. A Disco Boz és Wimon felvétel érkezik. A címe pedig Spirit Higher. Na, emeljük meg a szellemünket, ne csak a seggünket.

Remélem már tagja vagy a Facebook csoportunknak, ha még nem, akkor keres a Facebookon minket és csatlakozz a Bitang Jó Rádió, illetve ott vagyunk a TikTokon is, kövess be, köszönjük!

Hát én kész vagyok, I'm ready. Flash Dancers, notája hamarosan. Már nem úgy vagyok kész, hanem felkészült vagyok.

De jó kis táncos diszkos nota ez a Flash Dancers és az I'm Ready. És hát megérintsük az eget a folytatásban a Foot Losers-szal. Touch the Sky!

Egy német diszkó slágere feldolgozása, ugye az 1975-ös Nota Fly, Robin Fly. És hát ki volt az előadó, annak idején ugye a Silver Convention.

A nagyszerű 1975-ös diszkos lágert a Foot Losers dolgozta fel Touch the Sky címmel. És hát érkezik egy nagy kedvencem, Ivan Kay és Fiorez közös felvétele Velcro Shows.

Eszembe jutott, hogy a héten nem beszélgettem egy barátom, most mondta, hogy versenyezünk már abban, hogy ki izzadott többet ezen a nyáron. Bekapcsoltuk a versenybe. Már csak azt kell kitalálnunk, hogy hogy mérjük le. Hogy mérjük le a mennyiséget? Jön egy kis Comigo a Folk Nest-tel. Ez pedig a tök esti partigében lenne, egészen este 9-ig itt a Beat & Go Rádióban.

És érkezik hamarosan egy Mr. Wayne cover, mégpedig a The Be The Bangers-tal. Ők pedig úgy nevezték el a saját felvételüket, hogy Calling.

Ez volt Gében a műsora ebben az egy órában a tökesti parti. Remélem mindenki jól érzte magát és táncolt egy kicsit. Hogyha tetszett, akkor találkozunk a legközelebb. További kellemes estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!

Italo Café. Csak ingencek, csak ingencek meg. A Vitamio Rádióval. Csak ingencek meg. A Vitamio Rádióval.

0: Euro Dance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Gitangyó Rádió.

Eurodance Mánia. Melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: to the sound of the underground.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

fejben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több, még több zene.
7: She asks me why I'm just

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Józanél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Legyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhatsz
6: még több zene.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.